0: mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cseré lesz a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

Sok adom magának, nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs. Van pár egy pár szeszélyem, ám azoktól ne féljen, hiszek jó szeszés, valódi kincs. Kikötjük, hogy soha nem szeretünk egymásba, azon kívül buncut, aki megbánja. Megsúghatom magának, nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs.

Nékem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, bennben már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér, mert nékem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

kislány, vigyázz, baj lesz itt, miért nem szeret egy kicsit? Jól tudod, hogy a szívem érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét és csupa virág, most a hat.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Circuito Nacional RT, GDNC

Nem mit sem változtat, egy új közvélemény. Ha már egy nőnek múltja van, s a hűség ellen véd, a minimum, hogy legalább legyen kissé diszkrét. Olyan asszony nincs, és még nem volt, aki más még nem csókolt, aki mindent megfontolt, s aki másra nem gondolt. Olyan asszony nincs a földön tán, aki nem lángolt még fel, kinek egy kis flört nem kell, lila színű pettyekkel. Aki mindig jobbra lépett csak, és a csókhoz nincs kedve, mi a férjnek mindent őszintén egyszer elmesélhetne. Olyan asszony nincs, és nem volt még, aki rosszra nem gondolt, s kinek múltjában nem

11, 21, 1000, 51, aki boldog, a szívembe bemegy, megy, megy, aki bánok szőkét barnát, ide nyújtja már is karját, íme sárba tapostam a fotografiát, fütyülök, mint egy kis kanári rád, rád, rád, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is lehet ez, aki ma még. A szívemnek örökre lakója lehet, de ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három, akad én nékem még párom. 11, 21, 1051, aki boldog, a szívembe bemegy, megy, megy.

0: Is that what you heard, boy?
1: One did I want? One did I want?

0: Is that what you heard, boy?
1: One did I want.

Wenn so eisig gut sind und ihr Herz in Liebe glüht.

0: hogyha sosem fakadt, még virágat igény, s bolondot sosem csinált.
1: Remélem ez az jelentik, csak én lehet az, akire vár. Mondja, volt-e már,

0: szerelem, elment a bevem. Belúg a fejem, de fáj a szívem, meg más egyetem, de fáj.
1: Múltak évek, múltak, múltak, mindenhol csak egyet folytak. Sinani Miklás, Weissmann, Pálok, Hilton, Jakab, ezt játszák, míg a hurtakat.

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mint gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latihegyi Rádió állomás kalavatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
3: Üdvözöl benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak, hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

kocsibe, mert nem megy a fejbe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Rák a tövén, ha felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy barom fia, bőg a tekén, mert nincs kalap a fején, és napszúrás kap szegény, ha meleg az idő.

Oly otthon a rozog a bárka volt, míg a vízözön idején vándorolt. 40 napon át nőtt a víz, nőtt a gond, minden társbélője állat volt. Oly folyton azt leste az angyalát, hogy a mennyezet jaj, mikor ázik át. Egyre csak esett, s ez nem egy nagy öröm, hisz nem utca vál egy vízözön. Ám a Noé élete ott mégis vígan folyt,

0: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

virág lakom megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet, amikor úgy sajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret, de nekem az is jó, ha szenvedek. A virágnak megtiltani nem lehet,

lehe, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet, amikor úgy hajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret,

0: A síma arc titka, új tabula rasa penge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the ring.
1: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

hogyha megjelentem én az elő, társaságba csinos hölgyek elő. Mindegyik bájosan mosolygott rám, és flörtölt egy kicsit velem. Mostanában gyakran észrevesz,

0: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.
1: Tehát opera következik. A Rigolettóból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

nemlátom, tudná főt, hogy utálom, jaj, hogy gyökerő ez.

mert Fali vagyok én. Folyó az a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog mosolyog, fortyog motorok.

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
2: Óvja töltőtollát! Használjon dőri tintát!

az emeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsem szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér, mert nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

a bestiának. Mert ő minden este bárba jár, ha zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzsal festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Pillegeti minden porciót.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
3: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
4: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
5: Cserél lesz a nevem, én a sert megérlelem.
6: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
3: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
7: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
8: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

messze van, ide fél is, ott minden lány, én rám fél is, sej, hoj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csuda mesés, sej, hoj, ebből származik a baj.

össze van, ide pilis, ott minden lány, én rám dilis, sajhaj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csudamesés, sajhaj, ebből származik a baj. Ebből látszik vidéken az élet, de jó fest, de én nékem nem kell már csak Pest, Pest, Pest, Pest. Nem messze van ide Pilis, ott minden lány, én rám Dilis, ott sejhaj, most lesz igazi ricsaj.

0: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.
1: Szerint rádió sokkal, minden dámra herre, hogy én múlt dán, de ám szükség, és így tré, ott rétti. Simon Brémszon kezdte, hogy ott lehet, hogy 15 ümüli. Úgy szerintem, hogy

aki csak ismeri őt, minden éri át.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.

szerelem, szeretnénk tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga. Greta Garbo, Tomitisa Pejlova, sose voltak olyan sztárok, mint maga, na ne mesélje, én tudom azt, hogy úgy is szeret régen, nem igény.

sorok. Úgy érzem, hogy maga lesz a végzet. Azt hiszem, hogy megbolondít a szerelem. Szeretném tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, ki csoda maga. Greta Garbo, Tom Mix és a Fejlova. Sose voltak olyan sztárok, mint maga, na ne meséljen. Tudom azt, hogy úgy is szeret régen. Én nem igény.

sem a termet, hisz minden ember boldogságra termet. Nem mindenki Rómeó, te sem vagy Don Juan, de lesz ki forró.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

locomotive, locomotive, locomotive, mi mesés. Dolog a Niagara vízesés. Ennek a nagy dob és a hirdetés, ugye felesleges befektetés.

dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Hű a virág, és az egész világ, tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, te ravasz,

szava, dolog ez a szava, megbolondít ez a szerelem. Du-du-du-du-du-du, hűv a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, a kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a

0: Itt a Magyar Katona Rádió, a Kisgyű Magyarok Rádiója.
1: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

hogy nem leszed feskó. Nékem autó bundas minkel, lással engem sok száz kincsel, ráadásul egy kis stringel, és pénzzel minden simmel. Deri, hol az a csekkönyv, mond, dollár kell, s nem font, ó, Deri, ugye,

Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent Szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, mondhatom, hogy szerelem terén, nem valami sokat él. Ho-ho-ho, megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, mert az első nap már mindent megígér, mások maga sem kísér. Csak csoka, csábi, csupa, család, csók, cseki, csapanóba, csapás, szószegő, szajko és szemtelen, szerelembe veszedele, mógjon tőle jó szellemem, megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, próbálkozzék mással ezután, hogy tudja meg az első éjszakán, hogy nincs magába sem.

0: Felszületett a Danúbia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúbia óra van a háznál.

0: klasszikus, és milyen pici, recikülben is elfér.
1: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
2: Hello everybody, hello. Halo is the shampoo that glorifies your hair. So halo, everybody, halo. For softer, lively curls and brighter, sparkling hair. So halo, everybody, halo.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.

nell'amor si fa sempre così. Dammi un bacio e

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényes fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamat. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerőpajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, erspielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören!

0: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.
1: Sie hören zu Beginn ein Potpourri aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Lehár.

0: Lábad elé rakom azt, ami szép, gyöngyöt és aranyat és pénztömegét. Pompád, pincsi kutyád bundád. Kell neked autó, vagy kell neked sí, mindened lesz-e, miután szíved rí. Meglásd, mi megértjük egymást.
1: Jöjjön!
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeress engem, szívecském!
2: Nálam 10-ig aludhatsz.
0: Igen, mindig aludhatsz. Csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeress engem, szívecském! Bánom is én azt, ha te bridge-re jársz, zsúlra jársz, strandra jársz, és ha feje tetejére állsz, fő, hogy csókkal vársz rá.
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek.
1: Csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
0: Szeress engem, szívecském, bánom is én azt, ha te bridge-re jársz, zsúrra jársz, strandra jársz, és ha feje tetejére állsz, sokkal vársz rám.
1: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek, csak egy indurkát, csak egy pindurkát. Szeress engem.

Du, was kennst

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

Hogyha az a bajod, hogy elhagytak, hogy megcsaltak, elszarvasztak, ne búsulj ezért, s kütyülj egy jó melódiát. Hogyha letagadod a fájdalmat, még szánalmak se származnak, hát te is kütyülj, amikor kütyülnek te rád.

Nemen, most nemen tovább. Ölej, csak ölej most el. Ilyen nagyon még egy csókra nem tüzelt a szám. Jaj, ne szólj!

0: testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapesten csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

ide, ide! Ide, ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tony Brown vagyok a Rádigóból. Ebb pedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Soon you'll be able to walk into your Admiral dealer's store and confidently buy the style radio or radio phonograph you want. The selection of Admiral radios will be complete. There'll be radio phonographs for the famous Admiral exclusive features, slide away that makes loading and unloading your record changer so easy, and the foolproof Admiral automatic record changer. There'll be consoles.

Shine away your blueses. Shine, start with your shoes.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Nektek tudnotok kell, hogy a Royal bútor olcsó, jó részletre is kapható.

hevesen vágtat a véred olykor. Tudom, hogy hozzám a végzet űz. Engem is felgyújt a láz a csóktól. S mikor a szívünk is mindent kitár, a szemem lassan lezárom, és boldogan vár.

szemed ben lángol a régi tűz. Hevesen vágtott a véred olykor, tudom, hogy hozzám a vizet űz. Engem is felgyújt a láz,

0: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

Se van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt több. Neve van egy hetes, van két hetes, van négy hetes, sőt több. Bár ez a dal ugye bár nagyon füle, de mégis röhögni kell, nagyon füle. Neve van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt több.